Počúvate Signál, média servisa. Slušate Signál, média servisa. Slušate Signál, média servisa. Slušate Signál, média servisa.